0: dysgu glas rha, gades rhales, a chi sam dosta bod ddigas e gras opinionsbildning. A li mange dupe ta avla gade ke stungorik dogovoriape, a te avla e regeringsunderlag, a te kernape ke komme överens i budget, a tunci mange dupe ke opusipeu romano inkrela pa avla maizuralo. Allete avla nyval, ett avna bale och högen, ett avla problem med budgeten. Tumci cijana savla. Sjäven starberska inke maj paravna.
1: Man kan anna klara rosaripe, aminjanaska nasi, ketane, jek nationalitet och tumci esorsi maj bari. Soj kodosu pandel är romente penaskadia.
0: Jek vorba daftu. Kodosu pandel saj romensio antisiganism. Po sako jek romka donna klas arika.
1: A klana klaso losaripe aitusane romensa kote sako jes. Sara charen le rom, sie rom dosta, depena dosta la ce presentisarde ande svedisko politika. A jes, sara charen rom, si dosta upre vazdime romane pusimata vai a charen peke naika de includirime.
0: Jek problemo, karinke romsi, ke o marginaliseringa utsathetsas lungo vrama karinke rom katar kodulkai naierom. Ai eromen nae pachape karink o samhäll ai politiken. Nae delaktighetsar gaitrabui. Ai kadok herel ke erom nae andre line ande politika po sirom kai zumaventi jana ande politika. Αλλά η πολιτικά τσίλε λάνδρε, κατώσει εκ προσές, καί λε λαβράμα.
1: Ότα κοντώσει μπορώ παλούν όπου σιπέ του και Ραφέλ, σο σάιτε και ρελπές, καί μαϊ μπούτ ρωμά τελεντάν αντε δημοκρατίτσινε προσέσουρα.
0: Μαϊ βάζνο σο σι, σι εδουκάτσια. Ζιάν λιπέ. Τε σι ρωμέν εδουκάτσια, τούν τσι σάι μάρεν, πεπε σάκο δι αρένα, σαρε κάβερ. Tena naitu edukacija pare si te desandre, ale sarkaj dikavages, buter ne rom na ken bare školi, inčeresulim pande pushimata demokratične, a ja langue, ke me pačav ke dežbež, dešupanžbež, bižbež, avna romande politika, a javna petana te šaj marempe ande rumane pushimata.
2: Tome šundanso penlas o Rafael Šope kaj sisa monare per romani includacija ando Stockholm, taj lesa kredaso interviju o Veljko Karamani. Manga serti čija kisa sek cera čoro hango ando interviju. Taj kad lesa reslam po agoranda djesotno radio romano, tome šundanso penlas o proses sljedere per romani includacija ando Helsingbori o Stefano Kucikov, taj so penlas o Rafael Šope sa monare per romani includacija ando Stockholm. Så gindon du med, packado så kakal du i rompende. Skriva med det på Radio Romano at sverigesradio.se taipa mare socialne medie. Det ser kade ke kamen te sjunenka do programma på duito vai kaver romane artiklura jan pa mare internet oskirik vai pa mare applikacija po appen Sveriges Radio te rodena me opre Radio Romano. Adam Parno Šope simmeke simastumenca djesanda studio, te manga šila sferite na isi tumenge, anda tumari vrama kešundan po Radio Romano. Romale nabistrente šunen vite hara po Radio Romano, pesakadi vrama, taj pesakadi falja. Žipo, ašunipe.